Majdnem megdöglöttem, hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát, hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért elhatároztam,

0: De most már én nem akarom. Tudom, tudom, hogy nem lesz még egy alkalom. Tudom, tudom, de most már én nem akarom.
1: Sztár Rádió. Érted?
2: Oh, yeah.

1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7,

0: szerdán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sztár Rádió 100.8.

Igen, ez Székelyudvarhely, ez a Wecker, és ez egy pénteki nap, azért ezt ne feledjük el. Erre várunk hétfő óta, ha minden igaz. 6 óra után járunk néhány másodperccel, május 22-e, mint mondtam, péntek, és már is ketyeg a Wecker. A szokásos jó kívánsággal ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Jó reggelt!

Bad Boys Blue, és nem véletlen, hogy számomra Németország ugrott be, pedig olyan együttesről van szó, amelyeknek a tagjai nem németek, de a Németországban egy német zenei producer volt a szülőatjuk, aki jamaikai, Trevor Taylor, a brit John McKierney és az amerikai Andrew Thomas, ők voltak az alapító tagok, és ami ebből a dalból megmaradt, az a szájharmonika. Benne van egy szájharmonika. Milyen diszkódalban van szájharmonika? Hát legfeljebb valahol a régi-régi Vadnyugaton volt, igen, volt egyszer egy Vadnyugat, na abban Ennio Morricone zenéjében megtörténhet az, hogy megszólal a szájharmonika, és annak olyan vészjósló hangja van. Megnézzük, milyen időjárásra számíthatunk, addig könyveljük el, hogy Wolf Katit szeretni nehéz. Legalábbis a saját bevallása szerint.

A 80-as években jelent meg. Kesha a 2024-es feldolgozása hozta vissza a köztudatba a Holiday Road című dalt. 6 óra 22 perc van. Léteznek kivételes napok. Kivételes nap például az, amikor csíkban melegebb van, mint nálunk. Most lehet alcsik, felcsik, nézhetjük, melegebb van ott, mint itt, az kivételes nap. A mai nap tehát egy kivételes nap. A legalacsonyabb hőértéket, a reggeli minimumot Hargita megyében a Bucsintető. Mérik, mondjuk ezen nincs mit csodálkozni, 10 Celsius fokkal indul a nap. Viszont ezután Maros-Hévíz és Székelyudvarhely következik, itt is ott is 12 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, Gyergyóalfaluban 13-at, és Csíkszered a 14, 2 fokkal jobbak, mint mi. De ez ritkaság, mondom. Ez kivétel, amely erősíti a szabályt. All I Wanna Do Is Make Love To You, ez a Heart együttes 1990-es dala. Jó reggelt!

Key West és Sorry, Sorry, Sorry. Egy perccel járunk fél hét után, péntek van május 22-e, és az Országos Meteorológiai Szolgálat prognózisa, illetve figyelmeztetése holnap délelőtt 10 óráig van érvényben. Figyelmeztetésben arról szóltak, hogy heves esőzés, meg viharos szél, meg akár jégeső is. Hát mondjuk ennek a lightosabb formáját kaptuk mi meg, bár épp elegendőt kaptunk ahhoz, hogy egy kicsit belerondítson a helyi rendőrség tegnapi ünnepnapjába. Jobb lett volna egy kicsivel több napsütés, kevesebb eső. Na, de hát ez van, hát ezt nem lehet kiszámítani, ezt nem lehet előre leszervezni. Sőt, hiába élünk Romániába, ezt nem lehet leolajozni, nem lehet megkenni, nem lehet lepénzelni. Annyiféleképpen tudjuk megfogalmazni, amikor pénzt adunk, hogy valami könnyebben csúszson, menjen, csurranjon, cseppenjen. Ez van, sajnos. Igen, tehát az eső valószínűsége holnap délelőttig van érvényben. Nem szűnik meg utána sem teljesen. Legalábbis ami a szombati napot illeti. Amit változott-e picikét a prognózis, hogy vasárnaptól arrafele már nem várható csapadék. Ja, ez akkor maradjon is így. Hideg nem lesz, 21-25 Celsius fokos csúcsértékekre számíthatunk, sőt, jövő héten kedre akár 27 Celsius fok is összejöhet, és az esőfelhők jövő héten szerdáig vagy csütörtökig, ez azért még változhat, nem is térnek vissza. Úgy a pénteki nap, ma igen, ma eső, tehát a délutáni órákban 75-80%-nyi esély van arra, hogy legyen eső, talán nem is kis mennyiségben. Na ez még a nap ilyen lesz. Még jön egy kicsit hull az arany az égből, aztán holnap déltől arrafele, ha minden igaz, száraz lesz az idő, és szinte zavartalan napsütésnek örülhetünk.

Úgyhogy ma is így a vége fele picikét a szebbik, mosolygósabbik, fényesebbik oldalát mutatja nekünk. Hozzábújós dallal folytatjuk. Nem véletlenül a bombonra esett a választásom. A csapat frontembere, Szolnoki Péter a mai napon 56 évet ünnepel. Isten éltese őt is, persze mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek. 6 óra 33 perc van. Ez a bombon. Búj hozzám. Jó reggelt!

A koreaiak elmondhatják magukról, hogy már Oscar-díjas daluk is van. A K-pop Demon Hunters animációs filmnek a betétdalát hallhattuk Golden címmel. 6 óra 40 perc van, péntek, május 22-e, eljött az ikreknek a csillagjegye. Ikrek azok, akik május 22 és június 21 között ünnepelnek. Nem könnyű csillagjegy. Ha egy ikrekkel áll szemben, igazából sosem tudod, hogy melyik személyiséggel állsz szemben. Ugyanis ők két különböző személyiséget képviselnek. Sosem lehet biztos abban, melyikkel van dolgod. Na de hogy mi a jellemző az ikrek csillagjegy szülötteire? Nos, általában rendkívül kíváncsiak. Az ikrek gyors gondolkodású, kommunikatív ember. Könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal, szeretnek beszélgetni, új dolgokat tanulni, és folyamatosan mozgásban lenni, szellemileg és fizikailag egyaránt. Sokoldalúságok miatt gyakran több területen is tehetségesek, gyorsan alkalmazkodnak a változásokhoz, és ritkán ijednek meg az ismeretlentől. Társaságban szórakoztatóak, humorosak és energikusak, ezért sokan kedvelik őket. Kreatív gondolkodásuk és nyitottságuk miatt jó probléma megoldók lehetnek. Ugyanakkor, van egy árnyaltabb oldala is az egésznek, ugyanakkor az ikrek egyik legnagyobb gyengesége a szétszórtság és a következetlenség. Mivel egyszerre sok minden érdekli őket, könnyen elveszíthetik a fókuszt, és előfordulhat, hogy nem fejezik be, amit elkezdtek. Hangulatuk és véleményük gyorsan változhat, emiatt néha kiszámíthatatlannak tűnnek. Hajlamosak lehetnek a felszínességre is, gyorsan lelkesednek, de ugyanilyen gyorsan elveszíthetik az érdeklődésüket. Az érzelmek mély megélése helyett sokszor inkább racionálisan vagy játékosan közelítik meg a helyzeteket, ami miatt máskor olykor távolságtartónak érezhetik őket. Összességében az ikrek izgalmas, intelligens és élénk személyiség, aki mindig új élményeket és impulzusokat keres. Megfelelő önfegyelemmel és kitartással azonban képes lehet különleges eredményeket elérni. Two times. Kétszer. Anne Lee dalát halljuk 6 óra 42 perckor. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Kate Ryan, sokan mondják őt franciának, ám ő belga születésű. De ha már a franciáknál tartunk, bizony-bizony, van, hát több híres francia van. Ott van például Victor Hugo, francia költő, író, regény és drámaíró. Mondott olyasmit, hogy meghalni semmi, de borzasztó nem élni. Nevét számos európai országban, még mi nálunk is, ha nem is itt udvarhelyen, de az országban utca is őrzi, regényeit pedig újra és újra kiadják. A mai nap mottoja tehát hozzá kapcsolódik. Sokat mondó, elgondolkodtató, így szól, vannak szerencsétlen emberek. Kolumbusz Kristóf nem tudta nevét felfedezéséhez fűzni. Hiába fedezte fel Amerikát, a kontinens Amerigo Vespucci nevét viseli, aki tulajdonképpen azt fedezte fel, hogy Kolumbusz Kristóf tévedett. Ő azt hitte, hogy Indiába ment, ezért is élnek indiánok Észak-Amerikában, így nevezte el őket. Élete végéig meg volt győződve, hogy ő bizony Indiában járt, közben nem. És erre Amerigo Vespucci jött rá, így hát róla nevezték el a kontinenst. Tehát Kolumbusz Kristóf nem tudta a nevét felfedezéséhez fűzni. Ott van viszont Guillotin, az orvos, aki nem tudta elválasztani nevét a találmányától. Hiába orvos bármit csinált életében, ha azt halljuk, hogy Guillotin, akkor mire gondolunk? Hát arra a kivégző eszközre, amely elválasztja az ember fejét a testétől. Szóval szörnyű találmány. És ezen gondolatok Victor Hugo francia regény és drámaírótól származnak, aki 1885-ben ezen a napon hunyt el. És akkor most nem belgákkal folytatjuk, hanem egy francia hölgyel. Patricia Cass. Il me dit que je suis belle. Azt mondja, hogy szép vagyok.

Feloldották a titkosítást, támogatják a fokhagymatermesztőket, utolsó meccsét játssza a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Több ezer külügyi dokumentum titkosítását oldotta fel tegnap a román kormány a külügyminisztérium javaslatára. A nyilvánosság elé kerülő iratok 1990 és 1992 között készültek, vagyis a romániai rendszerváltás és az átmeneti időszak egyik legfontosabb korszakát dokumentálják. Összesen 5376 iratcsomóról van szó, amelyeket 768 levéltári mappában őriztek. Ez a legnagyobb diplomáciai iratanyag, amelyet a kommunista korszak előtti dokumentumok nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek a kutatók és az érdeklődők számára. A most feloldott dokumentumok több meghatározó történelmi eseményt is érintenek, köztük az első szabad választásokat, az 1990 júniusában történt bányászjárásokat, valamint Mihály román király 1992 évi történelmi romániai látogatását. A fokhagymatermesztők hektáronként 3000 eurós támogatásra jogosultak, miután a kormány elfogadta a számukra kidolgozott támogatási programot. A támogatás legfeljebb 6 hektárnyi területre igényelhető, így egy gazda akár 18 ezer euró támogatásban is részesülhet. A program feltételei szerint a termelőknek legalább 0,3 hektáron kell fokhagymát termeszteniük, szerepelniük kell a mezőgazdasági nyilvántartásban, valamint dokumentumokkal kell igazolniuk a termelést és az értékesítést is. A kérelmeket a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz lehet benyújtani, várhatóan már a jövő héttől kezdődően. Ma tartják a Székely himnusz napját. 10 órától tudományos konferencia lesz a Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának konferencia termében. 14 órakor kiállítás nyílik a Mártonáron téren a Székely himnusz történetéről, ezt követően pedig Csanádi Györgyre emlékeznek a Mártonáron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben. Utolsó bajnoki mérkőzését játssza ebben az idényben a VSK Székelyudvarhely az együttes Zila Honlép pályára. A férfi kézilabda másodosztály felsőházi rájátszásának 14. fordulóját rendezik. A VSK a sereghajtó Zilahi Dinamik otthonában szombaton 12 órai kezdettel játszik. Idegenben lép pályára a Vasas Femina labdarúgó csapata. A női szuperliga alsóházi rájátszásának utolsó előtti fordulójában a kiesett Vasas Szamosújváron lép pályára vasárnap 11 órától. A Vasas U17-es csapata az országos döntőbe az Elit Liga legjobb 4 csapata közé jutásért játszik ma. A Sétatéri stadionban 18 órakor kezdődik ma a Prahova Ploiest elleni negyed döntő. A meteorológusok szerint ma is változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főleg esős, borús idő várható mérsékelt széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 13 fok körül.

0: jól alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ella Henderson és Switch Disco Under the Sun. 6 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Történik mindez pénteken, május 22-én, amikor Julia és Rita nevű hallgatóinkat köszöntjük. A Rita tulajdonképpen egy olasz becenév, Margit, vagyis a Margherita névből alakult ki, a jelentése gyöngy, ami pedig a Júliát illeti. Hát azt tudjuk, hogy a Julius család az ókori Róma egyik legtekintélyesebb familiája volt, ők adták a birodalom első császárait, és a Julius férfinév női párjaként jelent meg a Júlia, azaz valójában a női Gyula, mondhatnák úgy is, hogy a Gyula néniket szokták így hívni. De ne, Isten éltesse a Ritákat és a Júliákat. Jó reggelt! Szedjük elő Jerry Lee Lewis zongoráját, alakítsuk át a Wecker dalára.

0: like music. Star reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon.

0: rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfil, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Madonna és Hang Up, 7 óra múlt 17 perccel, még ebben az órában lapszemlében jelentkezünk, de ha már itt tartunk, ugye a Hargita Népe tegnapi lapszámában jelent meg egy cikk, amelynek meglehetősen nagy a vízhangja. A cikknek a címe, hogy átforgatnák a székelyudvarhelyi iskola hálózatot, és egy miről szól, hogy készül egy válságstratégia, megoldást keresnek, és teszi ezt a székelyudvarhelyi önkormányzat oktatási bizottsága a városi iskola hálózat súlyos infrastruktúra problémáinak kezelésére. Hétfői lapszámban is írt erről a Hargita Népe, hogy súlyos gondok mutatkoznak meg a székelyudvarhelyi iskola hálózattal kapcsolatosan. Az Eötvös József szakközépiskola mellett az Orbán Balázs általános

Iskola sem kezdheti el a 2026-27-es tanévet a saját épületében, miután ott statikai problémák merültek fel. A lakótelepi iskola osztályai a jelenlegi tanévben a városban szétszórva kapnak helyet. Erre a helyzetre kell jobb megoldást találni, és Szakács Pál István polgármester legutóbb bejelentette, írja Hargita Népe, hogy az iskola hálózatot, idézem, alaposan át kell forgatni, és az intézkedés sokaknak fájni fog. Ugye kiszivárgott információk utalnak valamire, ezt nem kell készpénznek venni, de azért nem árt, ha tudunk arról, hogy igen, vannak kiszivárgott információk, melyek szerint az egyik érintett a Tompa László általános iskola lehet, amelyet elköltöztetnének frissen felújított és felszerelt főépületéből. Tulajdonképpen ez volt az az információ, valós vagy sem, de kikerült, és hát erre a reakciók azért... Hogy is mondjam, nem hoztak tapsvihar, tehát nagyon sokaknak nem tetszik, sőt, tiltakoznak, mi több, tiltakozásoknak adnak hangot. Igen, ez egy probléma, fel van adva a lecke az önkormányzati testületnek, hogy jó döntést hozzon. Ugye hozott már eddig jó döntéseket, hozott kevésbé jó döntéseket, sportban például azért nem remekeltek, sport területen hozott döntésekben, ugye a kézilabda csapat visszaléptetése nem volt feltétlenül rossz döntés, erről vitatkozhatunk, de a tálalása az írtó pocsék volt, nem beszélve arról, hogy tavaly hiába nem is tudom, 2,5 millió volt az önkormányzati támogatás teljes összege, amelyet pályázati úton lehetett megszerezni, senki egy banit nem kapott. Ez ifik, igen, a felnőtt csapatok közül, hát ott is, úgyhogy igen, fel van adva a lecke, és olyan intézkedést kell hozni, amely nem fáj sokaknak. Ezért van feladva a lecke. Na hajrá, sok sikert!

elvetjük a szerelem magvait. Sowing the seeds of love. Lássuk, mi kell ki belőlük, és mennyire veszélyes rájuk esetleg a májusi fagy, amely akár tönkre is teheti a termést. Legalábbis a gyümölcs termést. 7:30 van. Jó, lesz néhány másodperc múlva, de már ott járunk, úgyhogy jöhet a lapszemle. A Hargita Népen mai lapszámából 3 cikket szemlézünk. Nyilván, hogy a címlap sztori a pünkösdi búcsúhoz kötődik. Az emberi szívet egyedül Isten szeretete tölti be, és a felcím, hogy dr. Székely János szombathelyi megyés püspök a csíksomlyói búcsú szónoka mondta ezt. És akkor idézzük őt, mindig úgy éreztem, hogy a nemzetünk szíve legerősebben talán itt Csíksomlyon dobog, vaj a dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a holnapi csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka. A főpásztorral, családról, papi hivatásról, püspöki jelmondatáról és a hit mai világában betöltött szerepéről kérdezték a lapszerkesztői. Kihívásokban gazdag Szentegyháza költségvetése címmel írnak arról, hogy a fejlesztések nehéz körülmények között fognak lebonyolódni. Ezt nagyon szépen megfogalmazták, hogy kihívásokban gazdag, vagyis nyakig benne vagyunk a trutyumóban. Színusz ennél azért őszintébb volt, megmondta Kerek Perec, hogy gyerekek, elég a baj, van itt elég baj. Reméljük valahogy meg fogjuk oldani, tehát bizonyos szempontból optimista, de legalább megmondta A per C, gyerekek, nem vagyunk jó helyzetben, sőt. Na, de mi a helyzet Szentegyházával? Közel 42 millió lejes büdzsével kalkulál idén Szentegyháza önkormányzata, miközben a város működtetésénél jóval többet fordít fejlesztésekre. Na, ez viszont pozitív, nálunk a szempont fordítva van, vagy volt. A beruházások döntő többsége külső forrásokból valósul meg. És apropó költségvetés, nézzük, mi a helyzet Csíknál. 3 millió lej kulturális és sport tevékenységekre. A csíkszeredai önkormányzat testülete szerdai soron kívüli ülésén elfogadta az idei évre érvényes kulturális és sport tevékenységek szervezését támogató pályázatok összértékét. Támogatásért júniustól lehet jelentkezni. Na, jut eszembe. Ugye Udvarhelynek is megvan a költségvetése, de valahogy valamiért nem került szóba, hogy sportra mennyit fordítanak, pedig volt itt a stúdióban az alpolgármester is, a polgármester is. Igaz, én sem kérdeztem rá, úgy hirtelen nem jutott eszembe. Utólag a hallgató észrevétel volt, hogy jó, oké, költségvetés, de sportra mennyi megy? Hogy? Pályázatok? Arról semmi hír? Nem baj. Előkerítjük a megfelelő embert és rákérdezünk. Legyen az frakcióvezető, sportbizottság vezetője, polgi, alpolgi, hogy oké, jó, van költségvetésünk. Mi a helyzet a sporttal? Arra mennyi megy? Mert nem tudjuk. Úgyhogy meg fogjuk kérdezni. 7 óra 33 perc, ez volt a lapszemle. Erről és még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában. 4. Street, ha éreznéd.

A szavak nem mindig jönnek könnyen. Words don't come easy. 7 óra 39 perc van. Szolnoki Pétert, a Bombon együttes énekesét már köszöntöttük. 56 évet ünnepel a mai napon. Vannak még olyanok, akiknek a születése kötődik a mai naphoz, május 22-éhez. Például még 1859-ben született ezen a napon Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. Na meg Dr. Watson, ugye? Laurence Olivier, legendás színész, született 1907-ben. Charles Aznavour 1924-ben, ugye az örmény származású francia énekesről és filmszínészről éppen most megy az HBO-n egy film. Nem rossz, egyáltalán akit érdekel a téma, hogy hogyan lehetett egy antisztárból világsztár végül is. És a mai nap ünnepeltjei közé tartozik Bernie Taupin. Lehet, hogy ez a név nem mond semmit, de azért tegyük hozzá, ő Elton John állandó szövegírója. Tehát ha nem is 100%-osan, de 90%-ban azok az Elton John dalok, amelyeket hallunk, ő írta a szövegét, Bernie Taupin. Amúgy Elton John életéről is készült film, és abban ott van Bernie Taupin is, vagy legalábbis valaki eljátsza a szerepét. Made in England, Elton John.

0: engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 300 g-os töltött Milka tejcsokoládéra 13,99 baniért, a 400 g-os Milbona háromszögű ömlesztett sajtra 12,99 baniért, és az 500 g-os kiszerelésű kezeletlen híjú citromra 6,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mély garázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Starrádió. Starrádió. Starrádió. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ragyog, mint a gyémántok. Shine Like Diamonds énekelt Rihanna, 4,5 perc választ el 8 órától. Zárjuk a Wecker második óráját, tesszük ezt Wilson Phillips dalával. Tartsunk ki, Holding On!

0: Feloldották a titkosítást, támogatják a fokhagymatermesztőket, utolsó meccsét játssza a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Több ezer külügyi dokumentum titkosítását oldotta fel tegnap a román kormány a külügyminisztérium javaslatára. A nyilvánosság elé kerülő iratok 1990 és 1992 között készültek, vagyis a romániai rendszerváltás és az átmeneti időszak egyik legfontosabb korszakát dokumentálják. Összesen 5376 iratcsomóról van szó, amelyeket 768 levéltári mappában őriztek. Ez a legnagyobb diplomáciai iratanyag, amelyet a kommunista korszak előtti dokumentumok nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek a kutatók és az érdeklődők számára. A most feloldott dokumentumok több meghatározó történelmi eseményt is érintenek, köztük az első szabad választásokat, az 1990. júniusában történt bányászjárásokat, valamint Mihály román király 1992 évi történelmi romániai látogatását. A fokhagymatermesztők hektáronként 3000 eurós támogatásra jogosultak, miután a kormány elfogadta a számukra kidolgozott támogatási programot. A támogatás legfeljebb 6 hektárnyi területre igényelhető, így egy gazda akár 18000 euró támogatásban is részesülhet. A program feltételei szerint a termelőknek legalább 0,3 hektáron kell fokhagymát termeszteniük, szerepelniük kell a mezőgazdasági nyilvántartásban, valamint dokumentumokkal kell igazolniuk a termelést és az értékesítést is. A kérelmeket a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz lehet benyújtani, várhatóan már a jövő héttől kezdődően. Ma tartják a Székely himnusz napját. 10 órától tudományos konferencia lesz a Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának konferenciatermében. 14 órakor kiállítás nyílik a Mártonáron téren a Székely himnusz történetéről, ezt követően pedig Csanádi Györgyre emlékeznek a Mártonáron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben. Utolsó bajnoki mérkőzését játssza ebben az idényben a VSK Székelyudvarhely az együttes Zilahon lép pályára. A férfi kézilabda másodosztály felsőházi rájátszásának 14. fordulóját rendezik. A VSK a sereghajtó Zilahi Dinamik otthonában szombaton 12 órai kezdettel játszik. Idegenben lép pályára a Vasas Femina labdarúgó csapata. A női szuperliga alsóházi rájátszásának utolsó előtti fordulójában a kiesett Vasas Szamosújváron lép pályára vasárnap 11 órától. A Vasas U17-es csapata az országos döntőbe az Elitliga legjobb 4 csapata közé jutásért játszik ma. A Sétatéri stadionban 18 órakor kezdődik ma a Prahova Ploiest elleni negyed döntő. A meteorológusok szerint ma is változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főleg esős, borús idő várható mérsékelt széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Choosing Texas, Ella Langley dalát hallhattuk. Hát a Texas kell választani, mondjuk a Vasas Femina a kapusa amerikai, ő texasi, bár nem oda járt egyetemen. Egyetemista csapattól igazolták udvarhelyre. Érdekes lehet a sztória, tényleg lehet egyszer rákérdezünk. Na de addig nem kérhetek mást, csak több türelmet.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Delcamex munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
4: Igen, miért?
3: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
4: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
3: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
4: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
1: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
4: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: Mi lenne,

0: Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Drip Drop. Esőre utal, nem véletlenül esőre kell számítani a mai napon. Pedig azért vannak események a mai napon is. Ott van például a strandon rendezett Charity Fest, ez egy jótékonysági akció, egyébként volt erről szó mi nálunk is. Adás

ami több meghívott volt jelen a stúdióban. Két napos esemény, vagy legalábbis két napra oszlik szét a menetrend. A mai napon délután 3-kor kezdődik az Ifi Sátor podcast, erről még szólok egy picikét, este 9-kor az Open Beer Pong, majd este 10-től a nagy stage buli, nagy színpadi buli. Ami a holnapi napot illeti, kapunyítás 12 órakor, 4-1-kor legendárium vetítés, délután 2-kor szabadulás a szobából. Szintén a nagy színpadon délután 4-től az udvarhelyi ifjúság jövőjéről beszélgetnek, délután 5-kor Elite Dance Company, és este 7-től hajnali 3-ig Bórudvar. Ami a mellékprogramokat illeti, 12 és délután 5 óra között szabaduló szoba bemutatás, arcfestés, gigasak és incsiklandozó falatok. Ami pedig az Ifi Sátor podcastot illeti, van egy Sport Without Borders, mindjárt beszélek erről, ez délután 5-től van. Délután 6-tól a Hogyan épít sikeres vállalkozás 30 alatt, a beszélgető partnerek Vincellér Zsuzsa és Vincellér Árpád, a moderátor Bence Ajnácska. Este 7-től szabad hennázás, este 7:30-tól pedig Diákhang címmel lesz beszélgetés udvarhelyi ifjúság jövőjéről és életéről. Vendégek Lőrinc Márk és Ágoston Huba, a moderátor Fekete Gyopár. Hogy miért hagytam a legvégére? A Charity Fest keretén belül a Városi Strandon Ifi Sátorban délután, ma délután 5-től helyet kapó Sports Without Border, vagyis sporthatárok nélkül. Azért, mert két meghívottja van ennek a podcastnak. Az egyik Marek Pokváp, a Go Big Tech Ball Team lengyel idegenlégiósa, a másik pedig Tifán István, terapisti. Hogyan lesz valami egy birkózóból terapisti, ez majd kiderül. És engem ért a megtiszteltetés, hogy kérdezzem őket. 50 perces beszélgetés, nyilván, hogyha majd a hallgatóság részéről is lesznek kérdések, azokat feltesszük a két meghívottnak. Úgyhogy délután 5-től találkozhatunk a Városi Strandon. A téma sportos.

Mark Zelmerlov és a dal Heroes, amivel Svédország 2015-ben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. Hiányzik a napsütés. Az eső az nem hiányzik, az lehet, hogy a gazdáknak hiányzik, volt, és a mai napon még lesz, de ha minden igaz, holnaptól, de ami biztosabb, vasárnaptól már mosolygósabb arcát fogja mutatni május. Remélhetőleg egy olyan héttel búcsúzik, ami mondjuk a demo verziója lesz annak az évszaknak, ami következik május után, a nyárnak. Mert hogy a nyári slágerek már készen állnak, csőre vannak töltve, csak a ravaszt kéne meghúzni, de ahhoz nem ilyen idő kell. Robin Cook, Comanchero.

Kicsorban és One Too Many, 8 óra 38 perc van. Közeledünk pünkösd ünnepéhez, ha minden igaz, mint korábban is említettem, szép időt fog hozni, reméljük így is lesz. És azért ne feledkezzünk meg arról, hogy ez hosszabb hétvége a szokásosnál. Tehát van egy hétfőnk, ami hát számunkra ünnepnap, a román pünkösd az egy hét múlva lesz, de az egybeesik a gyereknappal, ami szintén hivatalos munkaszüneti nap, ott ők egyet elveszítenek, mi pedig egyet nyerünk. És most folytatjuk Magosi Brothers Company dalával, élni is elviszem.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 300 g-os töltött Milka tejcsokoládéra 13,99 baniért, a 400 g-os Milbona háromszögű ömlesztett sajtra 12,99 baniért, és az 500 g-os kiszerelésű kezeletlen híjú citromra 6,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. 3 kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el, és a decemberi székelyüvörhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Isuszereli. Bérej 2-3 köbméteres konténert

0: Székely udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Issuszérelé néven. Issuszérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Driver's License, Olivia Rodrigo dalát hallhattuk. 7 perc választ el 9 órától. 9-kor jönnek a hírek, és ha minden igaz, akkor szenátort faggatunk a következő órában. Megy tovább a péntek, zárjuk a Wecker harmadik óráját, többek közt Dinoro dalával, amelyben Gigi D'Agostino is közreműködik. In My Mind.

0: Feloldották a titkosítást, támogatják a fokhagymatermesztőket, utolsó meccsét játssza a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Több ezer külügyi dokumentum titkosítását oldotta fel tegnap a román kormány a külügyminisztérium javaslatára. A nyilvánosság elé kerülő iratok 1990 és 1992 között készültek, vagyis a romániai rendszerváltás és az átmeneti időszak egyik legfontosabb korszakát dokumentálják. Összesen 5376 iratcsomóról van szó, amelyeket 768 levéltári mappában őriztek. Ez a legnagyobb diplomáciai iratanyag, amelyet a kommunista korszak előtti dokumentumok nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek a kutatók és az érdeklődők számára. A most feloldott dokumentumok több meghatározó történelmi eseményt is érintenek, köztük az első szabad választásokat, az 1990. júniusában történt bányászjárásokat, valamint Mihály román király 1992 évi történelmi romániai látogatását. A fokhagymatermesztők hektáronként 3000 eurós támogatásra jogosultak, miután a kormány elfogadta a számukra kidolgozott támogatási programot. A támogatás legfeljebb 6 hektárnyi területre igényelhető, így egy gazda akár 18000 euró támogatásban is részesülhet. A program feltételei szerint a termelőknek legalább 0,3 hektáron kell fokhagymát termeszteniük, szerepelniük kell a mezőgazdasági nyilvántartásban, valamint dokumentumokkal kell igazolniuk a termelést és az értékesítést is. A kérelmeket a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz lehet benyújtani, várhatóan már a jövő héttől kezdődően. Ma tartják a Székely himnusz napját. 10 órától tudományos konferencia lesz a Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának konferenciatermében. 14 órakor kiállítás nyílik a Mártonáron téren a Székely himnusz történetéről, ezt követően pedig Csanádi Györgyre emlékeznek a Mártonáron téren, a Bethlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben. Utolsó bajnoki mérkőzését játssza ebben az idényben a VSK Székelyudvarhely az együttes Zilahon lép pályára. A férfi kézilabda másodosztály felsőházi rájátszásának 14. fordulóját rendezik. A VSK a sereghajtó Zilahi Dinamik otthonában szombaton 12 órai kezdettel játszik. Idegenben lép pályára a Vasas Femina labdarúgó csapata. A női szuperliga alsóházi rájátszásának utolsó előtti fordulójában a kiesett Vasas Szamosújváron lép pályára vasárnap 11 órától. A Vasas U17-es csapata az országos döntőbe az Elit Liga legjobb 4 csapata közé jutásért játszik ma. A Sétatéri stadionban 18 órakor kezdődik ma a Prahova Ploiest elleni negyed döntő. A meteorológusok szerint ma is változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főleg esős, borús idő várható mérsékelt széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: 15 éve finom grillezések, előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz bőrös son nélküli csirkecombot 100 gramonként 1 lej 79 baniért, 150 grammos snack day vajas sósrudacskákat 5 lej 29 baniért, és 2500 ml-es bongeláti pisztáciás, bogyoros és stracciatellás fagylaltot 14 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Építkezik, felújít, netán területet rendezés, megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavics bánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.

0: További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: Star Rádió.
4: Star Rádió.

0: 9 óra múlt 17 perccel tartjuk jó pénteki szokásunkat, hogy szenátort faggattunk. Hát Hargita megyének kettő van udvarhelyszíknek, viszont ez az egy, Antal Loránd, Hargita megyei RMDSZ szenátor. Köszöntelek, jó reggelt, Lóci!
1: Jó reggelt, Csaba, nagy tisztelettel üdvözlöm én is a rádió hallgatókat, köszönöm a lehetőséget újra.
0: Élünk, érezzük, tapasztaljuk. Itt Székelyudvarhelyen, ti is ott Bukaresben. Vannak gondok, vannak feladatok, vannak problémák, vannak jó hírek is néha azért.
1: És politikai krízis.
0: Válsághelyzet.
1: Politikai válság, és a politikai válságnak köszönhetően egy ilyen gazdasági krízis
0: alakul ki, vagy már kialakult.
1: Kezdetén is. Úgyhogy ezért van, amiért mi azt mondjuk, hogy minél hamarabb szükség lenne visszaállítani egy stabil kormánykoalíciót, mert minden politikai döntés, vagy olyan politikai döntések, amelyek politikai instabilitáshoz vezetnek, annak azoknak mindig kihatásuk van vitathatatlanul a gazdaságra, és ezt azért érezzük az euróárfolyam, látjuk az inflációs mutatókat, és érezzük azt, hogy a nap végén a pénz az értéktelenedik, és a pénz mindenkinek egyformán értéktelenedik, és azért értéktelenedik, mert instabilitás van, de nem csak, mert azért az is hozzátartozik, hogy egy a rajtunk, vagy Románián kívülálló körülmények is befolyásolják azt, hogy egész Európa szintjén van egy válsághelyzet, és főként ez a kőolajipari termékek hiányából fakad, mivel a Hormuzi szoros még mindig kicsit nyitva, kicsit be van zárva, megint kicsit kinyitják, folyamatosan megy az adókapuk, ugye ott azt már látjuk, hogy arra megy inkább azon harcolnak, hogy ki legyen az, aki bejelenti, hogy megoldotta, hogy akkor béke lesz. Na de most nem ez a beszélgetésünk témája, viszont az adókapok, a közel-keleti adókapok azt eredményezi, hogy Európában hiány kezdett felállni az üzemanyag terén. Ugye nem jön elegendő kőolaj a térségből, és a kőolaj finomítók azok nem tudnak finomítani, nem tudnak termelni teljes kapacitással. És ez mindenre kihatással van. Élelmiszerlánc, a különböző beszerzési láncokat befolyásolja, és ez ugye Romániában is jelen van. Itt Romániában tetézi ezt a helyzetet az,

hogy egy politikai krízis is alakult ki, hiszen nincsen kormány, hanem egy ügyvivő kormány viszi az ügyeket. Elindult az egyeztetés, most már többszöri egyeztetés a Kotrocséni palotában, hogy az első kör az egy informális konzultációs sorozat volt, majd ezen a héten, hétfőn elindult a formális konzultáció sorozat, és ez azt jelenti, hogy keresi az államelnök azt a többséget, megoldást, aminek a vége egy stabil kormány, koalíció tud lenni. Ugye most teljességgel a labda ilyen szempontból az államelnök félterén pattog, mert ő kell nevesítse a miniszterelnököt. Itt azt is látni kell, hogy az alkotmány értelmében, ugye, ha két nevesítés elbukik a parlamentben, akkor előrehozott választásokat írhat ki az elnök, de írhat ki, tehát nem kötelező, hogy kiírjon. Nekünk az RMDS-nek az álláspontja az az, hogy az előrehozott választások még nagyobb krízist generálnának, tehát mindenféleképpen az kellene legyen most a cél, hogy megtalálni egy többségi formulát, és ezzel a többségi formulával visszaállítani a politikai stabilitást, ami a nap végén gazdasági stabilizálódáshoz is vezethetne. Itt látjuk a két nagy párt egymásnak feszülését, a szocdemek a nemzeti liberálisokkal, valójában hát a nemzeti liberálisok, akik azt mondták, hogy ők soha többet nem akarnak a szocdemekkel kormánykoalíciót alakítani, mert hogy a szociáldemokraták azt mondták, hogy hát ők visszaállítanák a koalíciót, csak azzal a feltétellel, hogy ne Bolozsán legyen a miniszterelnök. Már most ugye mi, mint RMDS, soha nem szoktunk belemenni olyan vitákba, amikor személyeket kezdünk el elemezni, mert mi abban hiszünk, hogy a demokráciának egy alapvető jogköre és, hogy mondjam, operációs eszköze az a politikai pártok, minek után a politikai pártokat beszavazzák a parlamentbe, ugye népi szavazás révén, utána a politikai pártok maguk kell eldöntsék azt, hogy milyen pozícióba kit állítanak. Az azért elég furcsán nézne ki, ha kezdenénk beleszólni egyik párt a másiknak a dolgába, hogy figyelj, az ott most X az kicsit alacsony, vagy Y túl magas, vagy nekünk nem szimpatikus, és megkérlek, hogy akkor más nevesítsetek. És most itt egy kicsit ezt a játékot látjuk, hogy a szocdemek akarják megmondani, hogy ők kormányoznának a nemzeti liberálisokkal, de úgy, hogy ne Bolozsán legyen. Ezért is volt a mi viszonyulásunk eléggé evidens a bizalmatlansági indítvány kapcsán, amikor ugye mi bementünk a terembe, tehát hogy a kvórumot azt biztosítsuk, viszont nem szavaztunk a bizalmatlanság indítványról. Mi úgy gondoltuk, hogy ha egy koalíció felállt, az a koalíciónak megszülettek egyességei, akkor azokat az egyességeket kell törekedjünk arra, hogy azokat az egyességeket betartsuk, és azon egyességek mentén próbáljunk tovább kormányozni. Nem voltunk elegen ehhez az igényhez, és ezt sokszor elmondjuk mi is, hogy nekünk a koalíción belül, tehát az előző koalícióban, ami most arra megbukott, közel 10%-unk volt, ugye ez parlamentben olyan 7-8%-ot jelent. Na hát most nem elég mindenhez a 10%. Tehát valamit sikerül befolyásolni, valamit nem sikerül befolyásolni, vannak ügyek, fontos dolgok, amiket a 10%-kal Kelemen Hunor a koalíción belül el tudott érni, voltak dolgok, amivel alul maradtunk, de azt is látni kell, és azért ebben ennek mi tudatában vagyunk, hogy azon döntések, amelyekkel esetleg nem tudtunk teljességgel azonosulni, de a koalíció kohéziója szempontjából tovább mentünk a kormányzásba, és ha rossz döntésnek minősült, akkor viszont a negatív vélemény az nem 10% arányba jött, hanem az úgy ugyanúgy csöves tűr. Tehát, hogy ilyen szempontból nem lehet ezt így elhatárolni. Az biztos, hogy a döntések szempontjából azt mindig tudatosítanunk kell, hogy nekünk ennyink van. Tehát mi ezzel sáfárkodunk, és ezt próbáljuk a legjobb tudásunk szerint felhasználni arra, hogy jó dolgokat tudjunk a közösségünknek tenni. Még egyszer, jelen pillanatban egy politikai krízis helyzet van, mert nem sikerült még megtalálni azt a miniszterelnök jelöltet,
és azt a többséget, aki kormányt állítson, ugye most már több szcenárió, forgatókönyv is közszálljon,

0: köd, és a sajtó az mindenféle anonim forrásokra hivatkozva különböző lehetőségeket megjelöl. Itt onnan elindulva, hogy technokrata miniszterelnök, de politikai miniszterekig, egészen technokrata kormányig van itt minden. Azt is elmondtuk mi, hogy véleményünk szerint a technokrata kormány nem megoldás. Tehát a technokrata kormány az azt eredményezné, hogy ahogy Hunor fogalmazott, szövetségi elnök fogalmazott, az első kanyarig tartana, mert ott meg is bukna a technokrata kormány. Illetve azt is kell látni, hogy egy technokrata miniszterelnök esetében is egy olyan személy kerestetik, ha fogalmazhatok így, akinek azért van politikai rálátása, és képes lehet arra, hogy ha technokrata miniszterelnök lesz politikai miniszterekkel, akkor ezt az egészet össze tudja tartani, és értse valamilyen szempontból a politikai mechanizmusokat is, mert egy miniszter, akit kormányba nevesít egy politikai párt, az maga a politikai pártnak, annak a politikai közösségnek a döntése, és valamilyen szinten az adott politikai párttal szükséges a miniszterelnöknek az egyeztetése komoly kérdésekben, pontosan azért, mert az nem egy egyszemélyes individumként ül ott, hanem egy politikai közösségnek a képviselője. Tehát van itt jócskán bonyodalom. Még egyszer, mi azon vagyunk, hogy egy olyan kormány kialakításához tegyük hozzá a legjobb tudásunkat, amelyik egy többségi kormány, és élvezi a többségi szavazatokat a parlamentbe, és természetesen a mi világos feltételünk az arról is szól, hogy mi nem állunk be olyan kormányba, ahol szükséges az AUR szavazás, tehát olyan többség, ahol az AUR szükséges az a kormányalakításhoz, illetve nem állunk be olyan kormányba, amelyikbe az AUR is tagja. Mert ugye itt azért sajtócikkek jelentek meg arról is, hogy itt már nagyban zajlik az egyeztetés, és megegyeztek, hogy akkor a PSD, az RMDSZ-el, tehát a Szocdemek az RMDSZ-el kisebbségi kormányt alakítanak. Hát ezt ettől a mikrofontól, ahogyan még nagyon sok más mikrofontól elmondtuk elég hangosan, hogy ez mese kategória, tehát hogy ilyen egyeztetések nem folytak, ilyen egyeztetés nincs, mert azt mi is látjuk, annyi parlamenti tapasztalatunk már van, hogy egy kisebbségi kormány főleg jelen akár geopolitikai helyzetbe, gazdasági helyzetbe, egy kisebbségi kormány az startból halálra van ítélve, mert azt látni kell, hogy tehát szinte minden kormány intézkedés a parlamentet nem igazán tudja elkerülni. Főleg sürgősségi kormányrendeletek esetében minden sürgősségi kormányrendelet kötelezően bejön a parlamentbe.
1: Az támadható ebben az esetben.
0: Mert minden sürgősségi kormányrendeletet törvényben kell jóváhagyni. Uh-huh, tehát sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt kell megszavazzon a parlament. Na már most, hogyha a szakbizottságokban neked nincsen többséged, akkor startból vagy azt eredményezi, hogy módosítják a sürgősségi kormányrendeletet, tehát teljesen mást hoznak ki belőle, mint amit te kormány akartál, vagy a nap végén elutasító jelentést adnak a törvényre, és egyáltalán megszüntetik a sürgősségi kormányrendeletnek az érvényességét. Ergo ez azt jelenteni, hogy minden kormányintézkedés előtt akkor szépen be kellene ballagni a parlamentbe, és az ellenzék előtt hátra dőlni, és azt mondani, hogy hát akkor mondjátok, hogy mibe segíthetünk.
1: Az idő véges, mármint ami a kormányalakítást illeti, ketyeg az óra. Hol tartunk időben, mondjuk korábbi hasonló helyzethez időben vagyunk?
0: Május, ugye itt a helyzet úgy néz ki, hogy május 5-én volt a bizalmatlanság indítvány, tehát május 5-én bukott meg a Bolozsán kormány, onnan számított 45 nap van arra, hogy miniszterelnököt, kormányt kell felállítani, nevesítenie kell az államelnöknek, majd ugye a parlament az megszavazza. Ez normális körülmények között ez azt jelenti, hogy június közepe körülre azért úgy kellene körvonalazódjon az, hogy merre van az arra.
1: Főleg, hogy kezdődik a labdarúgó VB, ne kelljen akkor politizálni, hagyjuk egy hónapot a focinak.
0: Ez is igaz, de nyilván talán ez kevésbé persze fontos, inkább azért lenne fontos, hogy gazdaságilag legalább helyreálljanak a dolgok, és tudjuk azt, hogy akkor milyen irányba megy ez az egész.

0: mindenség, hogy a dolgok tudjanak helyreállni, vagy legalábbis a helyükön kezelni, főleg azokat a dolgokat, amelyek a romániai politikumtól függnek, és nem feltétlenül külső tényezők befolyásolják ezeket.
1: Ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsa, röviden az SKT, és ahogy említetted röviden, mielőtt adásba léptünk volna, jó ezt hallani. Ha esetleg valaki nincs témában, 4 évvel ezelőtt ugye újra szerveződött a Székelyudvarhely RMD, ezt mondhatjuk, hogy te álltál az élére. 2 évvel ezelőtt pedig egy olyan döntés született, hogy amúgy a szervezet elnökét is a udvarhelyek döntötték el, 2 évvel később pedig ők döntötték el, hogy ki legyen a jelölt a polgármesteri székbe, illetve kik legyenek a jelöltek, akik azok közül, akik most ülnek az önkormányzati testületben. Kisebb településeken ezt úgy még egyiket vagy a másikat szokták csinálni. Városokban talán, nem tudom, Székelyudvar, magyar lakta városokban talán Székelyudvarhely, vagy egyáltalán országos szinten Székelyudvarhely volt ott az első? Vagy az első között mindenképpen?
0: Hát először is ugye mi az SKT? Tehát az SKT az az RMDS-nek a kisebb parlamentje, ahol általában politikai viták vannak, különböző platformok hallatják a hangukat, megfogalmaznak politikai véleményeket, stb.
1: Vannak véleményütköztetések.
0: Véleményütköztetések, és ilyenkor a szövetségi elnök is tart egy politikai beszámolót. Na most ugye intenzív történések után voltunk, magyarországi választások utána ugye a közbeszéd is felhangosodott mindenféle igénye, meg kritikával, stb. És az SKT-n ugye erről a kérdésről is beszéltünk, hogy akkor hogyan tovább, melyek a további lépések, és nem utolsó sorban minden SKT-n azért meghatározzuk az elkövetkezendő időszaknak a kihívásaival kapcsolatos lépések, viszonyulásunkat, és egyáltalán adott kérdésekhez hogyan viszonyulunk. Amúgy fontos volt ezen az SKT-n, hogy a szövetségi elnök is elég világosan meghatározta azt, hogy az elkövetkezendő időszaknak az egyik fontos feladata az, hogy még jobban nyisson a szervezet, és a nyitás egyik eszköze az elengedhetetlenül az előválasztási rendszer, vagy urnás választási rendszer kell, hogy legyen, mert ez az a mód, ahogy még jobban legitimizálni tudod a politikai döntéseket, és egyáltalán politikai szerepvállalást. Én is felszólaltam az SKT-n, és a felszólalásomban visszamentem egy kicsit az időbe, elmondtam, hogy honnan indultunk, tehát hogy azért 2022-ben Székelyudvarhelyen elfogyott az RMDS, és akkor innen kellett kitaláljuk, hogy hogyan állunk fel, és azt is elmondtam az SKT mikrofonjától, hogy amúgy nem feltaláltuk a spanyol viaszt, hanem az alapszabályhoz nyúltunk vissza, mert a mindenkori RMDS alapszabály az ugye 3 módozatot jelöl meg arra, hogy RMDS-en belül hogyan tölthetsz be politikai pozíciót, és mi az egyiket, az urnás választás lehetőségét választottuk. Még olyan körülmények között is, hogy nagyon sokan szkeptikusan nézték ezt a történést, ugye tudjuk azt, hogy Székelyudvarhely egy olyan város volt, ahol azért, hát ahogyan mondtam, elfogyott az RMDS, meg mindenféle párhuzamos politikai kutyulás is volt itt, meg ugye azért sokszor innen
1: laboratórium volt.
0: Laboratórium, így van, innen nőttek ki ellenzéki pártok, majd tűntek is el, tehát hogy ez egy elég, ilyen szempontból egy elég csúszamlós felület volt, de én azt gondolom, hogy teljesen jól döntöttük, mert azt mondtuk, hogy hát akkor urnás választáson keresztül az emberek szóljanak bele a városi RMDS alakulásába. Mindannak ellenére, hogy nagyon sokan óckodtak, és azt mondták, hogy biztosan emlékszel te is, Csaba, hogy nem fognak az emberek részt venni, meg majd, hogy 200-300 ember lesz, meg stb.
1: Meg trójai falovak, meg ilyesmi.
0: Így van, tehát hogy ehhez képest azért közel 2000 ember vállalt azt, hogy beiratkozik az RMDS-be, mert ugye akkor mi tettünk egy olyan derogálást, hogy ha nem is volt RMDS tagkönyved a választás pillanatában, de akkor kellett vállalt, hogy a választás pillanatában beiratkozol az RMDS-be.
1: Ha már a listáján indulsz.
0: Így van. Tehát közel 2000 ember választott, ez még az RMDS elnöki választás pillanatában. Tehát amikor ugye 3 jelölt volt, és 3 jelölt közül választottak végül is engem meg, hogy szervezzem újra a szervezetet. Felállt az új szervezet, és akkor azt is ígértük, hogy a következő lépés az előválasztás révén fogják az önkormányzati képviselőket és a polgármester.

0: jelöltet kiválasztani. Ez meg is történt, akkor közel 7000 ember járult az urnákhoz, és a végén ugye 2024-ben közel 14000 ember választotta az RMDS-t, és valójában erősítette meg a mi csapatunkat, hogy vezessük a várost. Tehát, hogy ez egy élő példája volt annak, hogy az embereket igenis érdekelte az, hogy beleszóljanak a dolgok alakulásába, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Kettő pedig a legitimizációt adtak nekünk arra, hogy még hangsúlyosabban politizáljunk, és az is példa, hogyha mi a dolgunkat elvégezzük, és 2022. február 27-én, amikor megválasztottak a városi RMDS elnökének, akkor ugye egy nagyon intenzív városjárásba kezdtünk, és nagyon sok fórumot, találkozót szerveztünk, mindenféle társadalmi réteget megkerestünk, egyeztettünk, beszéltünk, egyáltalán kezdtük felvenni a lüktetését a városnak, a ritmusát a városnak, a problémákat kezdtük begyűjteni, és a problémákra kezdtünk válaszokat adni. Ilyen volt az egyik platform, amit ugye a köztérirodának hívnak, ami az egy mérföldkő volt, mert valójában az akkori önkormányzatba döcögő mindenféle ügyintézésnek adtunk egy alternatív lehetőséget, és ezt a város legnagyobb negyedébe tettük, megnyitottuk a köztérirodát, rengeteg ember járt be, akiknek az ügyes bajos dolgait rendeztük, majd utána beléptünk a kampány évbe, amikor több tucat, tehát ugye csak szobafórumokat, és ezt sokszor elmondom, hogy 200 szobafórumot tartottunk, vittünk végig Kakasival, meg utána számtalan utcafórumot, ami az utcafórumokon ugye begyűjtöttük a problémákat, ez az ominózus 45 oldal Excel táblázat, amiket egytől egyik ma Dávid Endre, alpolgármester, karöltve a polgármesterrel, Sinusszal, Szakács Pál Istvánnal visznek, és folyamatosan válaszolnak ezekre a problémákra, és nem utolsó sorban, most újra belevágunk az utcafórumokba még intenzívebben, ahova megyünk és beszélünk az elmúlt időszakról, illetve beszélünk azokról a problémákról is, amiket már meg tudtunk oldani, és természetesen, hogy nyitva tartjuk a laptopot, hogy az Excel táblázatokba újabb problémákat bevezessünk, mert annak tudatában vagyunk, hogy a probléma lista soha nem ér véget. Tehát, hogy ha megoldottál egy problémát, jön a következő. Így van. De a legfontosabb az az, hogy legyen egy világos kapcsolat a politikusok, tehát a testület, az RMDS és az emberek között. És én azt gondolom, hogy talán Székelyudvarra ebből a szempontból sziget, mert mi folyamatosan tudtuk tartani a kapcsolatot az emberekkel, úgy a szenátoriroda, a RMDS iroda, az önkormányzatba, bárhova bejöhetnek mai napig is az emberek, én is ma reggel már 7 órakor fogadó kezdtem, tehát, hogy mi tényleg hisszük azt, hogy akkor tudunk jobb döntéseket hozni, hogyha az emberekkel tartjuk a kapcsolatot, és meghallgatjuk őket. Tehát, hogy ebből a szempontból számunkra ez nem egy új szerű dolog, hanem 2022-től a tevékenységünknek az eredményességét az segítette, hogy megértettük azt, hogy az emberekhez kell minél közelebb kerülünk, és itt akár beszélhetnénk a köztérnapokról, amit ugye arról számtalanszor említést tettem, hogy amikor legelőször kitaláltam, hogy akkor a Bethlen negyedi parkba tartsuk meg ezt, akkor senki nem hitte, hogy ott abból valami lehet, mindenki óckodva nézte meg, a nap végén egy teljesen jó rendezvény alakult ki, aminek annak az elsődleges célja az, hogy ott viszont élesbe a Bethlen negyedi lakókkal, de nem csak, folyamatosan kapcsolatban tudunk lenni, találkozni tudunk velük, és ez nagyon fontos. Ami pedig a más városoknak
1: Loci, pont erre akarok rátérni, de előtte engedd meg, hogy felvezessem. Amit te itt elmondtál, az rengeteg melóval jár, plusz melóval. Hogy mennyivel, az csak azok tudják, akik a csapatban dolgoztak. Persze nem fogunk sajnálni emiatt titeket, inkább megköszönjük, és azt mondjuk, hogy hajrá, mert nem csak mondjátok, hanem hogy dolgoztok értünk, hanem teszitek is. De azért ismerjük el, hogy nem mindenhol működik tökéletesen az RMDS. Vannak városok, ahol egy kicsit talán elkényelmesednek, vagy minek dolgozzunk pluszba, hogyan fogadták ezt az ötletet az SKT-n?
0: Ugye például Csíkszereda a zászlóvivője volt az urnás előválasztásoknak évtizedeken keresztül. számomra nem értett okból kifolyólag, például 2024-ben

0: ők úgy döntöttek, emlékszünk, hogy megszüntetik, a, megszüntetik az előválasztás intézményét. Nem tudom, nem az én dolgom, én nem is akarom ezt tovább, nem akarom kommentálni. Hát figyelj rám, én meggyőződésből mondtam ezt, és meggyőződésből hiszem, hogy ennek ez a rendje, és így lehet egy korrekt kapcsolatot fenntartani a választópolgárokkal. Ez persze még nem jelenti azt, hogy ez egy Kánoán lesz, és ez egy tökéletes viszonyrendszer, mert van, akinek ez sem fog tetszeni, van, aki ugyanúgy ellenezni fogja ezeket a dolgokat, vagy belemesél majd mindenféle összeesküvés elméletet, ahogy megtörtént Székelyudvarhelyen is, amikor azt próbálták ráerőszakolni erre az egész történetre, hogy mit tudom én, a romákat megvettük, meg hogy a romák választottak meg, meg hogy több száz roma, meg nem tudom én mi. Majd persze én, hogy mondjam, én ezen túl léptem, és nem akartam belemenni, vagy helyt adni ennek a provokációnak, de az akkor általunk nagyon precíz szavazást követő digitális platformon világosan végigkövethető volt az, hogy hol hányan szavaznak. Elenyésző volt amúgy a romák jelenléte ezen a választáson, és akik jelen vettek, azok pedig szavazni is úgy szavaztak, hogy sok esetben érvénytelen volt a szavazólap. Tehát, hogy itt bele lehet magyarázni minden, de az egy világos mozgató erő volt akkor Székelyudvarhelyen, hogy több tucat ember elment, és úgy gondolta, hogy ezen keresztül bele kell szólni. Én az SKT-nál azt mondtam el, hogy amikor ment ez az előkészület, akkor egy ember, tehát Kelemen Hunor maximálisan támogatott abba, uh-huh. hogy előválasztás és urnás választással menjünk előre, de voltak, akik nem, és felhívtak, ezt el is mondom az SKT beszédembe, hogy mondták, hogy hát Lóci, miért erőlteted ennyire
1: mi ezt a formás,
0: és miért akarsz precedenst teremteni, és én mondtam, hogy én nem precedenst teremtek, hanem én valami azt csinálom, amit megenged az alapszabályzat, és a nap végén visszamegyünk az emberekhez, hogy őket kérdezzük meg bizonyos politikai döntésekről, vagy akár vezető pozíciókat betöltő emberekről, azért is, hogy még nagyobb legyen a legitimizáció azt illetően, hogy a szervezet újra talpra vagy lábra tudjon állni. Van egy másik aspektus is, és itt nem akarok, hogy mondjam, nem akarok azért szélsőségekbe se esni. Nem biztos, hogy mindenhol ez a tökéletes recept. Azért ugye az RMDSZ az egy, és az erdélyi magyarság az egy óriási színes térkép. Különböző régiókkal van Szórvány, van Közép-Erdély, van Párciumság. Nem azt mondom, hogy mindenhol ez a jó recept. Nem azt mondom, hogy mindenhol ehhez kell visszanyúlni. Viszont én azt mondom, hogy ott, ahol pezsgés van, és akár egymásnak feszülés is adott pillanatban, ott ez egy jó lehetőség recept. Lehet, mert itt ezen keresztül megteremted annak a lehetőséget, hogy győzzön a jobbik, vagy győzzön döntsön az, aki képes a meggyőzni a többséget egy adott döntésről. Ezt meg kell nézni, biztos, hogy nem lehet általánosítani országos szinte, ezért is van, hogy az alapszabályzatban három lehetőség van megadva, és ezekhez nyúlhatsz vissza, de egy dolog biztos, Székelyudvarhely esetében 2022-ben ez volt a legjobb megoldás. És nem azért, mert a nap végén engem választottak, mert akkor is három jelölt volt, és ott kaptam hideget, meleget, mindent, a saját képviselő társam kitámadott, tehát itt volt minden ebbe, viszont én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt akkor, mert az embereket vontuk be a döntésbe, és ahogy a számok is mondják, szinte 2000 ember, majd 7000, majd 14000. Tehát volt egy olyan mozgató ereje ennek a folyamatnak, ami bemozdította az embereket, egy olyan városba, ahol az az előítélet volt, hogy jaj, hát itt az RMDSZ-t nem szeretik. Erőkönben nagyon sok ilyen, hogy mondják, szociológiai elemzést is végeztünk. Itt nem az RMDSZ-t nem szerették, hanem sok esetben azokat az embereket, akiket az RMDSZ oda tett, vagy képviselték az RMDSZ-t.
1: Mondanám, hogy térjünk át az udvarhelyi közéletre, de hát azért már egy ide erről beszélünk, igaz, hogy ez via SKT. Nézzük egy kicsit akkor most innen a közéletet városunkban.
0: Én azt gondolom, és ettől a mikrofontól én azt el akarom mondani, hogy én nagyon büszke vagyok az itteni RMDSZ-es közösségre, az önkormányzati testületre, polgármesterre, alpolgármesterre,

0: ügyvezető elnökre, mert nagyon komolyan veszik a feladatukat, nagyon komolyan végzik a dolgokat, és mindezt úgy teszik egy olyan gazdasági környezetbe, ahol ugye megszorítások, kevesebb pénz, és itt még azért tetézte az a helyzet Székelyudvarhelyt, hogy itt az előző nagyon, hogy mondjam, hitvalló vezetéstől, akik aztán utólag kiderült, hogy mégis ezt csak Facebookon tették, rengeteg problémát hagytak a város nyakán, a város vezetés nyakán, pénzeket kellett visszafizetni. Pénzeket kell majd visszafizetni, egy csomó per, ami folyamatosan elvesztőbe van meg, stb. Tehát, hogy ilyen körülmény között is én azt gondolom, hogy nagyon jó kialakult a csapat. Ugye polgármester úr viszi a nagy ügyeket, alpolgármester viszi a mindennapos, adminisztratív kis ügyeket és rendszeres, hát kisebb-nagyobb ügyeket, mert ott is azért mindenféle volumenű problémával találkozik. Sikerült ugye például a távfő szolgáltat cégbe elindítani lassan a folyamatokat, rendbe teszik ott a dolgokat, és a nap végén az a cél, az megvalósulni látszik, hogy a székelyudvarhelyiek olcsóbban fogják kapni a távhőt. Tehát, hogy rengeteg erőfeszítés, rengeteg munkát fektetnek bele, és komolyan veszik azt, amit ugye kitűztünk mi magunknak célul, hogy az emberekkel együtt kell ezeket a döntéseket meghozni. És ezt teljesen jól menedzselik, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból a dolgaink az szervezett keretek között hatékonyan működnek. Persze így is számtalan kritika megfogalmazódik, de hát ez a politikának a velejárója. Megszavazták a költségvetést, egy olyan költségvetés, ahol ugye minden önkormányzati képviselő a saját általa képviselt térségből kiemeltek ügyeket, amelyeket meg fognak valósítani, és ezek kézzelfogható ügyek, amelyeket a lakók fogalmaztak meg az adott lakónegyedekből, és azt gondolom, hogy ezek mind fontos lépések. Egy élő frakció amúgy, vitáik vannak, megvitatják a dolgokat, átbeszélik a dolgokat, meggyőzik egymást, lebeszélik egymást, tehát egy élő önkormányzati testület, és ez azért is van, mert urnás előválasztáson keresztül sikerült az embereket bevonni abba, hogy válasszanak, és minden önkormányzati testületi képviselő mögött van egy közösség, és ezek az önkormányzati képviselők pedig képviselni akarják, és képviselik is a várost és azokat az embereket, akik beszavazták őket ebbe a testületbe.
1: De fel van nekik rendesen adva a lecke, mert nem elég, hogy annyi megoldandó problémát örököltek. Jönnek az újak, éppen most olvasom, hogy az Önkormányzat Oktatási Bizottsága válság stratégiát készít az oktatással. Jött a másik, ugye, jött az a szomor, ugye a gimi, akkor utána kiderült az ötös, hogy gyerekek ott nem lehet bent tanítani, most az Orbán-molás. Szóval nem elég, hogy voltak eddig problémák, jönnek újak, és nem olyan kétlejesek meg két nap alatt elintézni való. Tehát ne irigyeljük őket, van melójuk.
0: Persze, de hogy mondjam, ez... ezért mondom, egy vállalták, de én ezért mondom azt, hogy büszke vagyok rájuk, és azért polgármester úr is, hogy mondjam, bevállal döntéseket, mert az ötvössel kapcsolatban, tehát nem 2024 júniusában derült ki az, hogy ott problémák vannak, tehát több tucat expertíz is már azt mondta, hogy ott iskolát be kéne zárni. Csak ezeket a döntéseket meg kell lépni. Ja. Ezt a döntést be kell vállalni. Persze, hogy a legkönnyebb populista lenni, vagy nem tudom én, minden reggel egy ilyen biblia idézettel kezdeni a napot, és még egyszer, én egy keresztény ember vagyok, itt nem a Bibliával van a probléma, hanem az, amikor a Biblia mögé próbálunk bebújni, és mondunk egyet, majd teszünk mást. Tehát, hogy ezeket a döntéseket be kell vállalni, és ez az új csapat bevállalt döntéseket, olyan döntéseket, amelyek nem szimpatikusak mindenki számára, főleg egy olyan városban, ami iskola város. Tehát itt van a legtöbb iskola, rengeteg diák, rengeteg gyerek, egy iskola bezárás az nem úgy van, hogy akkor most bezártuk az iskolát, nem úgy van, hogy a sarki kávézó, itt bezártuk az iskolát, azzal, hogy bezártam az iskolát, vagy a lakatot rátettem az iskolára, még számtalan logisztikai probléma van, mert azok a gyerek, akik ott jártak abban abba az iskolába,

0: őket át kell szervezni. Tehát, hogy és ezeket a kihívásokat vállalták a polgármesterrel az élen, és ezeket a kihívásokra keressük most a megoldást, és keressük a megoldást. Például az ötvös, az benne lesz a fejlesztésügyi minisztériumnak egy olyan programjában, ami remélhetőleg, hogy komoly forrásokat fogunk tudni szerezni, hogy felújítódjon az egész épületkomplexum, ami, hogyha ez sikerül, akkor az egy igencsak pozitív hozadéka lesz, egy gyönyörű egy központi épületet sikerül felújítani, restaurálni, és gyönyörű, hogy mondjam, gyöngyszemmé alakítani. De ez nem megy egyik napról a másikra.
1: És ha már szóba hoztad a kereszténységet, ugye, hát a nyugati kereszténység most ünnep előtt áll, pünkösdre készülünk, kapunk néhány napot, hogy feltöltődjünk testileg, lelkileg, gondolom azért nektek is jól jön.
0: Persze, hát ezek azok a pillanatok, amikor ugye közösségünk egy nagy egységbe mozog. Ilyenkor az a cél, hogy megbékéljünk, ne vitatkozzunk, és egymást meghallgassuk. Én azt kívánom, egy békés ünneplést kívánok, és azt kívánom magunknak, mindannyiunknak, hogy még akkor is, hogyha nehezebb időket élünk most, bízzunk egymásba, mert ez nagyon fontos. Mindenki végezze a dolgát ott, ahol a Jóisten neki feladatot adott, vagy a közössége, és ha ezt így elfogadjuk, és bízunk egymásba, akkor azt gondolom, hogy lehetnek közösségi, közös sikereink is.
1: Antal Loránd, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm és a lehetőséget, jó ünneplést, szép hétvégét.
2: Like music. Star reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz bőrös cson nélküli csirkecombot 100 gramonként 1 lej 79 baniért, 150 grammos snack day vajas sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 2500 ml-es bongelati pisztáciás, bogyoros és stracciatellás fagylaltot 14 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős! Regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára!
7: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Települések kapnak támogatást. Megtámadta a medvekilövési törvényt az államfő az Alkotmánybíróságon. Udvarhelyi edző lehet az FK Csíkszeredánál. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az Alkotmánybíróságon támadta meg a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt az államfő. Nikos Ordán szerint a megelőző célú kilövési kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítható tudományosan, hogy a barna medve populációja túlszaporodott, és hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonságának fenntartására szolgáló egyéb megoldások nem elégségesek. A törvény ebben a formában európai szabályokat sérthet, Nikos Ordán államelnök szerint. A tervezetet, amely szerint idén országos szinten 859 barna medve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében, április 22-én szavazta meg, döntő házként a képviselőház. Aláírták tegnap az Európai Bizottság képviselői a Romániának nyújtott széfhitelről szóló megállapodást. A szerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró értékű széf forrást használhat fel, ami Lengyelország után a második legnagyobb tagállami keret az Európai Unióban. Az uniós program teljes költségvetése 150 milliárd euró. A román állam a támogatást haderőfejlesztési projektekre, katonai technológiára, kapcsolódó infrastruktúrára, valamint stratégiai jelentőségű közlekedési beruházásokra fordíthatja. A jövedelemadó 6%-ának visszaosztásáról döntött tegnapi online tartott soron kívüli ülésén Harkita megye tanácsa. Az önkormányzat összesen 26,6 millió lejt utalt ki a településeknek. Székelyudvarhely 1,8 millió lejt fordíthat, többek között a művelődési ház tűzvédelmi és műszaki felszereltségének korszerűsítésére. Parajd 1,5 millió lejt kapott az alsósófalvi Sükös Ferenc általános iskola energiahatékonysági fejlesztésére. Farkaslaka 1,2 millió lejt használhat fel községi utak felújítására, míg Zetelaka számára ugyancsak útfelújításra 900 ezer lejt hagyott jóvá a testület. Sajtóinformációk szerint a Szabó István kerekes barna edzőpáros érkezhet az FK Csíkszeredához. Szabó tárgyalásokat folytatott a klubbal a vezetőedzői munkáról, a megállapodás szerint vele tartana majd segítője a székelyudvarhelyi származású kerekes barna, akivel hosszú évek óta dolgoznak együtt. Az edzőpáros Dabason dolgozott, majd Kecskeméten, az újonccal második helyen végeztek 2023-ban a Magyar Labdarúgó Bajnokságban. Folytatódott a Svájcban zajló jégkorong világbajnoksága. A zürichi A csoportban, amelyben a magyar válogatott is játszik, Finnország 7-1-re verte Lettországot, Svájc pedig 4-1-re nyert Nagy-Britannia ellen. A magyar válogatott ma Németország ellen folytatja a szereplést, a találkozó 17 óra 20 perctől kezdődik. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős idő lesz térségünkben, borús égbolt és csapadék várható. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
5: Van optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as

10 óra után járunk, 18 perccel megy tovább a péntek, május 22-e. Tegnap a Csiki moziban volt a premier előtti premier, mondhatni így is, előpremier. A Mandalori és Grogu című filmét mutatták be, egy nappal megelőzve a világpremiért, ezt is megírtük. Valószínűleg most a hétvégén még egyszer nem tudjuk megnézni, de a következő hétvégék programjában szerepelni fog. Jövök a másik két vetítéssel, illetve arra is felhívnám a figyelmet, hogy tekintettel a somlyói búcsúra kicsit változott a pénztárnak a nyitvatartás időrendje. Jönnek hamarosan az infók.

Magna cum laude és vidéki Sanzon, 10 óra 26 perc van. Említettem már, hogy a Csiki moziban tegnap volt a premier előtti vetítése a Mandalori és Grogu című új Star Wars filmnek. Ma délután 5 órától láthatjuk a Mambo Jumbo családi animációs fantasy-t. Nézem, hogy ez akkor román nyelven fog menni, felirat nélkül, ez nem szükséges. És szintén a mai napon este 8-tól Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, vagyis egy zenés életrajzi dokumentumfilm, ki másról, hanem Billie Eilishról. A teltházas világkörüli turné alatt rögzített film új innovatív koncert élménnyel varázsolja a mozivászonra generációjának egyik legünnepeltebb, legsikeresebb művészét. Úgyhogy ezeket tekintetjük meg. Említettem, hogy a kassa is rövidített programmal tart nyitva. Nézem, hogy szombaton este 7 és 8 között, vasárnap és hétfőn pedig zárva tart. Úgyhogy ez ilyen ideiglenes pünkösdi nyitvatartás.

In flagranti és eltűnt évek. Eljött a búcs ideje mára és erre a hétre. És ezúttal nem hétfőre prognosztizálom a legközelebbi találkozónkat, hanem kedre. Áldott ünnepet kívánok. És kellemes hétvégét is egy időben. Szász Csabát hallották. Ciao.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

Települések kapnak támogatást. Megtámadta a medvekilövési törvényt az államfő az Alkotmánybíróságon. Udvarhelyi edző lehet az FK Csíkszeredánál. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az Alkotmánybíróságon támadta meg a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt az államfő. Nikos Ordán szerint a megelőző célú kilövési kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítható tudományosan, hogy a barna medve populációja túlszaporodott, és hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonságának fenntartására szolgáló egyéb megoldások nem elégségesek. A törvény ebben a formában európai szabályokat sérthet Nikos Ordán államelnök szerint. A tervezetet, amely szerint idén országos szinten 859 barna medve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében, április 22-én szavazta meg, döntőházként a képviselőház. Aláírták tegnap az Európai Bizottság képviselői a Romániának nyújtott széfhitelről szóló megállapodást. A szerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró értékű széfforrást használhat fel, ami Lengyelország után a második legnagyobb tagállami keret az Európai Unióban. Az uniós program teljes költségvetése 150 milliárd euró. A román állam a támogatást haderőfejlesztési projektekre, katonai technológiára, kapcsolódó infrastruktúrára, valamint stratégiai jelentőségű közlekedési beruházásokra fordíthatja. A jövedelemadó 6%-ának visszaosztásáról döntött tegnapi online tartott soron kívüli ülésén Harkita megye tanácsa. Az önkormányzat összesen 26,6 millió lejt utalt ki a településeknek. Székelyudvarhely 1,8 millió lejt fordíthat többek között a Művelődési Ház tűzvédelmi és műszaki felszereltségének korszerűsítésére. Parajd 1,5 millió lejt kapott az alsósófalvi Sükös Ferenc általános iskola energiahatékonysági fejlesztésére. Farkaslaka 1,2 millió lejt használhat fel községi utak felújítására, míg Zetelaka számára ugyancsak útfelújításra 900 ezer lejt hagyott jóvá a testület. Sajtóinformációk szerint a Szabó István kerekes barna edzőpáros érkezhet az FK Csíkszeredához. Szabó tárgyalásokat folytatott a klubbal a vezetőedzői munkáról, a megállapodás szerint vele tartana majd segítője a székelyudvarhelyi származású kerekes barna, akivel hosszú évek óta dolgoznak együtt. Az edzőpáros Dabason dolgozott, majd Kecskeméten, az újonccal második helyen végeztek 2023-ban a Magyar Labdarúgó Bajnokságban.

0: Folytatódott a Svájcban zajló jégkorong világbajnoksága. A zürichi A csoportban, amelyben a magyar válogatott is játszik, Finnország 7-1-re verte Lettországot, Svájc pedig 4-1-re nyert Nagy-Britannia ellen. A magyar válogatott ma Németország ellen folytatja a szereplést, a találkozó 17 óra 20 perctől kezdődik. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős idő lesz térségünkben, borús égbolt és csapadék várható. A szélgyárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: sírják.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
4: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Bialex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.

0: Time Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te

0: utcáinkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
4: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
3: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
4: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
3: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyüvörhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket.

0: A friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyerekközlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Radio. Star Radio. Star Radio. Star Radio.

Települések kapnak támogatást. Megtámadta a medvekilövési törvényt az államfő az Alkotmánybíróságon. Udvarhelyi edző lehet az FK Csíkszeredánál. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az Alkotmánybíróságon támadta meg a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt az államfő. Nikos Ordán szerint a megelőző célú kilövési kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítható tudományosan, hogy a barna medve populációja túlszaporodott, és hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonságának fenntartására szolgál.

0: álló, egyéb megoldások nem elégségesek. A törvény ebben a formában európai szabályokat sérthet, Nikus Ordán államelnök szerint. A tervezetet, amely szerint idén országos szinten 859 barna medve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében, április 22-én szavazta meg döntőházként a képviselőház. Aláírták tegnap az Európai Bizottság képviselői a Romániának nyújtott széfhitelről szóló megállapodást. A szerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró értékű széf forrást használhat fel, ami Lengyelország után a második legnagyobb tagállami keret az Európai Unióban. Az uniós program teljes költségvetése 150 milliárd euró. A román állam a támogatást haderőfejlesztési projektekre, katonai technológiára, kapcsolódó infrastruktúrára, valamint stratégiai jelentőségű közlekedési beruházásokra fordíthatja. A jövedelemadó 6%-ának visszaosztásáról döntött tegnapi online tartott soron kívüli ülésén Harkita megye tanácsa. Az önkormányzat összesen 26,6 millió lejt utalt ki a településeknek. Székelyudvarhely 1,8 millió lejt fordíthat, többek között a Művelődési Ház tűzvédelmi és műszaki felszereltségének korszerűsítésére. Parajd 1,5 millió lejt kapott az alsósófalvi Sükösd Ferenc általános iskola energiahatékonysági fejlesztésére. Farkaslaka 1,2 millió lejt használhat fel községi utak felújítására, míg Zetelaka számára ugyancsak útfelújításra 900 ezer lejt hagyott jóvá a testület. Sajtóinformációk szerint a Szabó István kerekesbarna edzőpáros érkezhet az FK Csíkszeredához. Szabó tárgyalásokat folytatott a klubbal a vezetőedzői munkáról, a megállapodás szerint vele tartana majd segítője a székelyudvarhelyi származású kerekesbarna, akivel hosszú évek óta dolgoznak együtt. Az edzőpáros Dabason dolgozott, majd Kecskeméten, az újonccal második helyen végeztek 2023-ban a Magyar Labdarúgó Bajnokságban. Folytatódott a Svájcban zajló jégkorong világbajnokság. A zürichi A csoportban, amelyben a magyar válogatott is játszik, Finnország 7-1-re verte Lettországot, Svájc pedig 4-1-re nyert Nagy-Britannia ellen. A magyar válogatott ma Németország ellen folytatja a szereplést, a találkozó 17 óra 20 perctől kezdődik. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős idő lesz térségünkben, borús égbolt és csapadék várható. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: te.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty.

0: Tibár. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé barnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20, telefon 0758 22 88 30.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.

0: aranyad vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Tartson lépést a világgal, utazzon a Transptúrral.
2: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
1: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
2: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
1: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
3: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Települések kapnak támogatást. Megtámadta a medvekilövési törvényt az államfő az Alkotmánybíróságon. Udvarhelyi edző lehet az FK Csíkszeredánál. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az Alkotmánybíróságon támadta meg a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt az államfő. Nikos Ordán szerint a megelőző célú kilövési kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítható tudományosan, hogy a barna medve populációja túlszaporodott, és hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonságának fenntartására szolgáló egyéb megoldások nem elégségesek. A törvény ebben a formában európai szabályokat sérthet Nikos Ordán államelnök szerint. A tervezetet, amely szerint idén országos szinten 859 barna medve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében, április 22-én szavazta meg, döntő házként a képviselőház. Aláírták tegnap az Európai Bizottság képviselői a Romániának nyújtott széfhitelről szóló megállapodást. A szerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró értékű széf forrást használhat fel, ami Lengyelország után a második legnagyobb tagállami keret az Európai Unióban. Az uniós program teljes költségvetése 150 milliárd euró. A román állam a támogatást haderőfejlesztési projektet

0: projektekre, katonai technológiára, kapcsolódó infrastruktúrára, valamint stratégiai jelentőségű közlekedési beruházásokra fordíthatja. A jövedelemadó 6%-ának visszaosztásáról döntött tegnapi online tartott soron kívüli ülésén Harkita megye tanácsa. Az önkormányzat összesen 26,6 millió lejt utalt ki a településeknek. Székelyudvarhely 1,8 millió lejt fordíthat többek között a művelődési ház tűzvédelmi és műszaki felszereltségének korszerűsítésére. Parajd 1,5 millió lejt kapott az alsósófalvi Sükös Ferenc általános iskola energiahatékonysági fejlesztésére. Farkaslaka 1,2 millió lejt használhat fel községi utak felújítására, míg Zetelaka számára ugyancsak útfelújításra 900 ezer lejt hagyott jóvá a testület. Sajtóinformációk szerint a Szabó István Kerekes Barna edzőpáros érkezhet az FK Csíkszeredához. Szabó tárgyalásokat folytatott a klubbal a vezetőedzői munkáról, a megállapodás szerint vele tartana majd segítője a székelyudvarhelyi származású Kerekes Barna, akivel hosszú évek óta dolgoznak együtt. Az edzőpáros Dabason dolgozott, majd Kecskeméten, az újonccal második helyen végeztek 2023-ban a Magyar Labdarúgó Bajnokságban. Folytatódott a Svájcban zajló jégkorong világbajnoksága. A zürichi A csoportban, amelyben a magyar válogatott is játszik, Finnország 7-1-re verte Lettországot, Svájc pedig 4-1-re nyert Nagy-Britannia ellen. A magyar válogatott ma Németország ellen folytatja a szereplést, a találkozó 17 óra 20 perctől kezdődik. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős idő lesz térségünkben, borús égbolt és csapadék várható. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérséklet értékek 16 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít? Netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
4: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Nem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az alsó piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
7: Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
10: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, RDE Hargita.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyüvörhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősem meg

0: fáradt.
1: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
0: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
1: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
0: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
2: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
3: Reklámot hallottak!

0: Haladnak az arándokok Csíksomlyó felé. Megállapodtak a bértörvényről. Véget ér a Szuperliga. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A PSD, a PNL, az USZERE és az RMDS aláírta azt a megállapodást, amely az új közalkalmazotti bértörvény elfogadását rögzíti. A dokumentum értelmében a pártok vállalják, hogy a parlamenti ülésszak végéig elfogadják az új egységes bértörvényt. A jogszabály az országos helyreállítási tervben is szerepel, július 1-jei határidővel. Az új közalkalmazotti bértörvény 2027. januárjától lép hatályba. A megállapodás szerint a törvény bevezetésével egyetlen közalkalmazott jövedelme sem csökken, ugyanakkor a közszféra bérkiadásai 2027-ben legfeljebb 8 milliárd lejjel haladhatják meg a 2026-os szintet. A felek hangsúlyozzák, a cél az, hogy Románia ne kerüljön olyan helyzetbe, amelyben az új jogszabály veszélyeztetné a rövid, közép vagy hosszú távú költségvetési vállalások teljesítését. Mintegy 700 udvarhelyi zarándok halad gyalogosan a csíksomlyói búcsú helyszínére. Az udvarhelyszéki és anyaországi zarándokok a kora reggeli órákban gyűltek össze a Kis Szent Terész templomban, majd közös ima és áldás után 7 órakor indultak el. A digitalizációt fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését írta alá ma a székelyudvarhelyi és Gyergyószentmiklós polgármestere. A pályázat összértéke 500 ezer euró, amely a két város funkcionalitásbeli fejlődését új alapokra fogja helyezni.
1: Szeretnénk olyan funkciókat bevinni, amik valóban egyediek. Azt szeretnénk, hogyha például a székelyudvarhelyiek minden év elején kapnának egy ingyenes belépőt minden egyes olyan intézménybe vagy sporteseménybe, amit közpénz

0: finanszírozunk. Azokat, akik nem ennyire jártasak a digitalizáció világába, meg fogjuk tanítani, hogy hogyan kell ezt az applikációt használni.
1: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. A projekt többek között olyan elemeket tartalmaz, mint a parkoláskezelés, amely valós idejű jelzést tud adni majd azokról a felületekről, amelyek elérhetők szabad parkolóhelyekként. Illetve az említett kuponkártya, amivel egy alkalommal minden udvarhelyi számára ingyenesen elérhetőek lesznek bizonyos rendezvények. Befejeződik a labdarúgó szuperliga és megkezdődnek az osztályozók. A felsőházban minden eldőlt, az utolsó három tét nélküli találkozót játsszák a csapatok. Ma este 20:30-tól a rájátszás utolsó fordulójának nyitó mérkőzésén a kolozsvári CFR az FC Árzsest fogadja. Ezen a meccsen vonul vissza Ciprián Deák, a CFR legendája. Szombaton 20:30-tól a kolozsvári universitátját Dinamo találkozót játsszák, hétfőn este 20:30-től a Rapid, a már bajnok Krajovát fogadja. A hétvégén játsszák az osztályozók odavágóit is, szombaton 17:30-tól a Kindia Türgovistea a konstancai Fárult, vasárnap ugyanebben az időpontban a Hermannstadt a Voluntárt fogadja. Magyarországi sajtóinformációk szerint távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Robbie Keane vezetőedző. Az ír szakember másfél éve irányítja a zöld-fehér csapatot, tavaly bajnokságot, idén magyar kupát nyert a Fradival. Robbie Keane decemberben hosszabbított szerződést az FTC-vel, a csapat az Európa Ligában tavasszal is játszott, de a bajnoki címet sorozatban 7 aranyérem után idén nem sikerült megnyernie. Esős idő lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, holnap és holnap után már napsütéses idő lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Sztár reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
0: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
5: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valma.

0: Tédeni Biolex Pogány induló BSV és még sokan mások várnak július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb, most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon. Figyelem, akció!
1: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
0: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
4: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 195 szám alatt a

0: Csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: Haladnak a zarándokok Csíksomjó felé, megállapodtak a bértörvényről, véget ér a Superliga. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A PSD, a PNL, az USZERE és az RMDS aláírta azt a megállapodást, amely az új közalkalmazotti bértörvény elfogadását rögzíti. A dokumentum értelmében a pártok vállalják, hogy a parlamenti ülésszak végéig elfogadják az új egységes bértörvényt. A jogszabály az országos helyreállítási tervben is szerepel, július 1-jei határidővel. Az új közalkalmazotti bértörvény 2027. januárjától lép hatályba. A megállapodás szerint a törvény bevezetésével egyetlen közalkalmazott jövedelme sem csökken, ugyanakkor a közszféra bérkiadásai 2027-ben legfeljebb 8 milliárd lejjel haladhatják meg a 2026-os szintet. A felek hangsúlyozzák, a cél az, hogy Románia ne kerüljön olyan helyzetbe, amelyben az új jogszabály veszélyeztetné a rövid, közép vagy hosszú távú költségvetési vállalások teljesítését. Mintegy 700 udvarhelyi zarándok halad gyalogosan a csíksomjói búcsú helyszínére. Az udvarhelyszéki és anyaországi zarándokok a kora reggeli órákban gyűltek össze a Kis Szent Terész templomban, majd közös ima és áldás után 7 órakor indultak el. A digitalizációt fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését írta alá ma a Székelyudvarhely és Gyergyószent Miklós polgármestere. A pályázat összértéke 500 ezer euró, amely a két város funkcionalitásbeli fejlődését új alapokra fogja helyezni.
1: Szeretnénk olyan funkciókat bevinni, amik valóban egyediek. Azt szeretnénk, hogyha például a székelyudvarhelyiek minden év elején kapnának egy ingyenes belépőt minden egyes olyan intézménybe vagy sporteseménybe, amit közpénzből finanszírozunk. Azokat, akik nem ennyire jártasak a digitalizáció világába, meg fogjuk tanítani, hogy hogyan kell ezt az applikációt használni.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. A projekt többek között olyan elemeket tartalmaz, mint a parkoláskezelés, amely valós idejű jelzést tud adni majd azokról a felületekről, amelyek elérhetők szabad parkolóhelyekként, illetve az említett kuponkártya,

0: amivel egy alkalommal minden udvarhelyi számára ingyenesen elérhetőek lesznek bizonyos rendezvények. Befejeződik a labdarúgó szuperliga és megkezdődnek az osztályozók. A felsőházban minden eldőlt, az utolsó három tét nélküli találkozót játsszák a csapatok. Ma este 8:30-tól a rájátszás utolsó fordulójának nyitó mérkőzésén a kolozsvári CFR az FC Árzsest fogadja. Ezen a meccsen vonul vissza Ciprián Deák, a CFR legendája. Szombaton 8:30-tól a kolozsvári universitátját Dinamo találkozót játsszák, hétfőn este 8:30-től a Rapid a már bajnok Krajovát fogadja. A hétvégén játsszák az osztályozók odavágóit is, szombaton 5:30-tól a Kindia Türgoviste a konstancai Fárult, vasárnap ugyanebben az időpontban a Hermástát a Voluntárt fogadja. Magyarországi sajtóinformációk szerint távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Robbie Keane vezetőedző. Az ír szakember másfél éve irányítja a zöld-fehér csapatot, tavaly bajnokságot, idén magyar kupát nyert a Fradival. Robbie Keane decemberben hosszabbított szerződést az FTC-vel, a csapat az Európa Ligában tavasszal is játszott, de a bajnoki címet sorozatban 7 aranyérem után idén nem sikerült megnyernie. Esős idő lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, holnap és holnap után már napsütéses idő lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: vagyok.
1: I like music.
0: Sztárreklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
0: A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben a 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 9,99 bani, a 250 g-os Bellarum dekkafeinátó koffeinmentes őrölt kávé 2 vásárlás esetén 11,89 bani darabja, és a mangó darabja 4,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnél. Időket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
4: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek, és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar

0: fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ru oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music. Star reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.

0: Haladnak az arándokok Csíksomlyó felé, megállapodtak a bértörvényről, véget ér a Szuperliga. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A PSD, a PNL, az USZERE és az RMDS aláírta azt a megállapodást, amely az új közalkalmazotti bértörvény elfogadását rögzíti. A dokumentum értelmében a pártok vállalják, hogy a parlamenti ülésszak végéig elfogadják az új egységes bértörvényt. A jogszabály az országos helyreállítási tervben is szerepel, július 1-jei határidővel. Az új közalkalmazotti bértörvény 2027. januárjától lép hatályba. A megállapodás szerint a törvény bevezetésével egyetlen közalkalmazott jövedelme sem csökken, ugyanakkor a közszféra bérkiadásai 2027-ben legfeljebb 8 milliárd lejjel haladhatják meg a 2026-os szintet. A felek hangsúlyozzák, a cél az, hogy Románia ne kerüljön olyan helyzetbe, amelyben az új jogszabály veszélyeztetné a rövid, közép vagy hosszú távú költségvetési vállalások teljesítését. Mintegy 700 udvarhelyi zarándok halad gyalogosan a csíksomlyói búcsú helyszínére. Az udvarhelyszéki és anyaországi zarándokok a kora reggeli órákban gyűltek össze a kis Szent Terész templomban, majd közös ima és áldás után 7 órakor indultak el. A digitalizációt fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését írta alá ma a székelyudvarhelyi és Gyergyószent Miklós polgármestere. A pályázat összértéke 500 ezer euró, amely a két város funkcionalitásbeli fejlődését új alapokra fogja helyezni.
1: Szeretnénk olyan funkciókat bevinni, amik valóban egyediek. Azt szeretnénk, hogyha például a székelyudvarhelyiek minden év elején kapnának egy ingyenes belépőt minden egyes olyan intézménybe vagy sporteseménybe, amit közpénzből finanszírozunk. Azokat, akik nem ennyire jártasak a digitalizáció világába, meg fogjuk tanítani, hogy hogyan kell ezt az applikációt használni.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. A projekt többek között olyan elemeket tartalmaz, mint a parkoláskezelés, amely valós idejű jelzést tud adni majd azokról a felületekről, amelyek elérhetők szabad parkolóhelyekként. Illetve az említett kuponkártya, amivel egy alkalommal minden udvarhelyi számára ingyenesen elérhetőek lesznek bizonyos rendezvények. Befejeződik a labdarúgó Szuperliga és megkezdődnek az osztályozók. A felsőházban minden eldőlt, az utolsó három tét nélküli találkozót játsszák a csapatok. Ma este 8:30-tól a rájátszás utolsó fordulójának nyitó mérkőzésén a kolozsvári CFR az FC Árzsest fogadja. Ezen a meccsen vonul vissza Ciprián Deák, a CFR legendája. Szombaton 8:30-től a kolozsvári Universitátia Dinamo találkozót játsszák, hétfőn este 8:30-től a Rapid a már bajnok Krajovát fogadja. A hétvégén játsszák az osztályozók odavágóit is, szombaton 17:30-tól a Kindia Türgoviste a konstancai Fárult, vasárnap ugyanebben az időpontban a Hermástátta a Voluntárt fogadja. Magyarországi sajtóinformációk szerint távozik a Ferenc

0: Ferencváros labdarúgó csapatától Robbie Keane vezetőedző. Az ír szakember másfél éve irányítja a zöld-fehér csapatot, tavaly bajnokságot, idén magyar kupát nyert a Fradival. Robbie Keane decemberben hosszabbított szerződést az FTC-vel, a csapat az Európa Ligában tavasszal is játszott, de a bajnoki címet sorozatban 7 aranyérem után idén nem sikerült megnyernie. Esős idő lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, holnap és holnap után már napsütéses idő lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Elég.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
4: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
4: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
4: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
4: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben a 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 9,99 bani, a 200

0: 90 g-os Bellarum dekaffeinált koffeinmentes őrölt kávé 2 vásárlás esetén 11 lej 89 bani darabja és a mangó darabja 4 lej 99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Széke udvar helyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Van optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor

0: irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
0: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
3: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
2: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Reklámot hallottak.

0: Haladnak a zarándokok Csíksomjó felé, megállapodtak a bértörvényről, véget ér a Szuperliga. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A PSD, a PNL, az USZERE és az RMDS aláírta azt a megállapodást, amely az új közalkalmazotti bértörvény elfogadását rögzíti. A dokumentum értelmében a pártok vállalják, hogy a parlamenti ülésszak végéig elfogadják az új egységes bértörvényt. A jogszabály az országos helyreállítási tervben is szerepel, július 1-jei határidővel. Az új közalkalmazotti bértörvény 2027. januárjától lép hatályba. A megállapodás szerint a törvény bevezetésével egyetlen közalkalmazott jövedelme sem csökken, ugyanakkor a közszféra bérkiadásai 2027-ben legfeljebb 8 milliárd lejjel haladhatják meg a 2026-os szintet. A felek hangsúlyozzák, a cél az, hogy Románia ne kerüljön olyan helyzetbe, amelyben az új jogszabály veszélyeztetné a rövid, közép vagy hosszú távú költségvetési vállalások teljesítését. Mintegy 700 udvarhelyi zarándok halad gyalogosan a csíksomjói búcsú helyszínére. Az udvarhelyszéki és anyaországi zarándokok a kora reggeli órákban gyűltek össze a kis szenterész templomban, majd közös ima és áldás után 7 órakor indultak el. A digitalizációt fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését írta alá ma a székelyudvarhely és Gyergyószent Miklós polgármestere. A pályázat összértéke 500 ezer euró, amely a két város funkcionalitásbeli fejlődését új alapokra fogja helyezni.
1: Szeretnénk olyan funkciókat bevinni, amik valóban egyediek. Azt szeretnénk, hogyha például a székelyudvarhelyiek minden év elején kapnának egy ingyenes belépőt minden egyes olyan intézménybe vagy sporteseménybe, amit közpénzből finanszírozunk. Azokat, akik nem ennyire jártasak a digitalizáció világába, meg fogjuk tanítani, hogy hogyan kell ezt az applikációt használni.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. A projekt többek között olyan elemeket tartalmaz, mint a parkoláskezelés, amely valós idejű jelzést tud adni majd azokról a felületekről, amelyek elérhetők szabad parkolóhelyekként. Illetve az említett kuponkártya, amivel egy alkalommal minden udvarhelyi számára ingyenesen elérhetőek lesznek bizonyos rendezvények. Befejeződik a labdarúgó Szuperliga és megkezdődnek az osztályozók. A felsőházban minden eldőlt, az utolsó három tét nélküli találkozót játsszák a csapatok. Ma este 8:30-tól a rájátszás utolsó fordulójának nyitó mérkőzésén a kolozsvári CFR az FC Árzsest fogadja. Ezen a meccsen vonul vissza Ciprián Deák, a CFR legendája. Szombaton 8:30-től a kolozsvári Universitátia Dinamo találkozót játsszák, hétfőn este 8:30-től a Rapid, a már bajnok Krajovát fogadja. A hétvégén játsszák az osztályozók odavágóit is, szombaton 17:30-tól a Kindia Türgovistea a konstancai Fárult, vasárnap ugyanebben az időpontban a Hermannstadt a Voluntárt fogadja. Magyarországi sajtóinformációk szerint távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Robi Keen vezetőedző. Az ír szakember másfél éve irányítja a zöld-fehér csapatot, tavaly bajnokságot, idén magyar kupát nyert a Fradival. Robi Keen decemberben hosszabbított szerződést az FTC-vel, a csapat az Európa Ligában tavasszal is játszott, de a bajnoki címet sorozatban 7 aranyérem után idén nem sikerült megnyernie. Esős idő lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, holnap és holnap után már napsütéses idő lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra! HR Energy.

vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
5: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Bialex, pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefestival.ro oldalon.
6: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
7: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 3

0: 454 854 vagy 0784 421 818.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: örökre itt hagytál. Azt mondtad, valamit elmondanál, de késő már.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetőt!

0: Elengedhetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mély garázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyilokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombatos hétköznap.
0: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Jó, tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek, és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.

0: Nemeset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszer elé. Bérj egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a GoBék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyüböröi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Most a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul.

0: edzők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!
10: Sztár Rádió!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklám.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barni válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, bulid megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad!

0: Oh yes.
1: Hétvégén is társad.
2: You ready, B? Let's go again.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?